0: Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación.
1: Siempre he creído que deben ser largas y confusas. Las cartas de despedida, sobre todo. Se suelen enumerar cosas que se quisieron hacer y nunca sucedieron. Simplemente sentimientos desplegados en líneas y líneas de un efervescente tecleo doloroso.
2: Jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatomról, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletet
3: emberekkel. Por esa situación de
4: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn die Pandemie vorbei ist.
5: Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug.
6: I am roaming all these future places, gazing all these gleaming faces, all these streets of rusty gold, of glowing bloom left behind, gold, just a gust of silver light, glowing bloom left behind. Just a gust of silver light.